0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen.
1: Taifeng Bingyu, Lin Ho, Lin Jia Bawei, Wu Ying de Lai Wu Jia Jie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.